0: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia
1: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
0: 40 éves az Osztrák Népcsoport Központ, a Bécsi Egyetemen ünnepelt szervezet 4 évtizede dolgozik az ausztriai őshonos népcsoportok jogainak és érdekeinek képviseletéért. Liszt Evelin vezetőségi tagot is megkérdeztük a központ jelentőségéről.
1: Hogyan őrizhetjük meg anyanyelvünket a következő generációknak? Pécsett a Kárpát-medence magyar közösségeinek képviselői keresték a választ. Szoták Szilvia az anyanyelv családban való továbbadásáról is beszélt.
0: Bemutatunk egy burgellandi írónőt is, Jacqueline Scheibert, aki holnap a Málcegy Burgelland élőadásának vendége lesz, és akinek legújabb könyvében az úszás és a családi történetek fonódnak össze.
1: A Junior-omban pedig ma este a 9 éves Stein ikrekkel beszélgetünk arról, miért fontos, hogy legyen egy hobbink, ami igazi kikapcsolódás jelenthet. Majd a Muzik Mozaikban 20 órától magyar dallamokkal várjuk Önöket.
0: Hogyan tanuljon meg magyarul is a gyerek, ha az iskolában, a baráti körben és sokszor már a hétköznapokban is más nyelv veszi körül? Az anyanyelv megőrzése nem csak szándék kérdése, a család döntésein, a szülők példáján és a lehetőségeken is múlik. A magyarországi Pécsett a Kárpát-medence magyar közösségeinek képviselői keresték a válaszokat. Az ausztriai magyar diaszpora nyelvi kihívásairól Mencsik Szilvia, az Amapettől, és Szoták Szilvia, az Imre Samu Nyelvi Intézet vezetője tartott előadást.
2: Ez a jogi és politikai képviselet az összes népcsoportoknak, és nagyon büszke vagyok, hogy ez ilyen sokáig már megvan, és továbbra is politikai és jogilag fogjuk követni, hogy a népcsoportok jogai továbbá is lesznek megtartva és tovább fejlődve. Meg tudjuk mutatni, hogy még megvagyunk, és tovább is azt ott képviseljük, amit valamikor meg lett írva a törvényben.
0: Negyven éve dolgozik az ausztriai őshonos népcsoportok jogainak és érdekeinek képviseletéért az Österreichisches Volksgruppenzentrum, vagyis az Osztrák Népcsoport Központ. A szervezet tegnap a Bécsi Egyetemen ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, a politikailag független központ az ausztriai őshonos népcsoportok szervezeteit támogatja, többek között jogi, oktatási, gazdasági és kulturális kérdésekben. Célja, hogy a népcsoportok érdekei érvényesüljenek, jogaik védelmet kapjanak, közösségeik pedig hosszú távon is megőrizhessék identitásukat és hagyományaikat. Liszt Evelin, az Osztrák Népcsoport Központ... Liszt Evelin, az Osztrák Népcsoport Központ burgellandi magyar származású vezetőségi tagja a szervezet jelentőségéről.
3: A Nyelvünkben Otthon rendezvény az Akadémia 200-as ünnepi rendezvény sorozatának részeként valósult meg a Pécsi Akadémiai Bizottság keretében, és az volt a célja, hogy a 3 nyugati kisrégiót kutató népcsoportok képviselői találkozzanak, és arról szóltak az előadások, hogy milyen nyelvi és kulturális értékeket tud felmutatni ez a 3 közösség, hogyan koncentrálnak arra, hogy megőrizzék az anyanyelvüket, és vannak-e olyan kezdeményezések, amelyek az anyanyelv használatát segítik elő. A találkozónak tulajdonképpen ez volt a célja, hogy erről beszélgessenek az előadók, és adják át a tapasztalataikat. Ketten képviseltük tulajdonképpen Ausztriát, illetve ketten beszéltünk az Ausztriában élő magyarokról, most a diaszpórára helyeztük a hangsúlyt, és én a családi nyelvpolitikáról beszéltem. Vannak külső tényezők, mint egy országnak az oktatási és nyelvpolitikája, kisebbségpolitikája, és nagyon fontos az is, hogy a szülők mit gondolnak az anyanyelvükről, hogy milyen érvelmekkel kötődnek hozzá, Milyen nyelven beszélnek otthon, mit tart értéknek, mennyire fontosak számára a hagyományok. És természetesen a gyerek is aktív szereplője ennek a folyamatnak, hiszen neki is lehetnek a saját preferenciái, hogy milyen iskolába jár ott, hogyan beszél a barátaival. És hát fontosak még a nyelvi ideológiák ebben a modellben, melyik nyelvről gondolja azt a család, hogy érdemes a továbbiakban tanulni, és esetleg a másikról, hogy nem érdemes. Az is egy nagyon fontos, hogy a család például beavatkozik-e, tesz-e valamit annak érdekében, hogy változtasson a folyamaton. Például eszi-e hétvégi iskolába, vagy délutáni iskolába, annak ellenére, hogy az iskolában a gyerek az államnyelvet tanulja. És hát nagyon fontos az, sokszor előfordul, hogy azt gondolja például egy család, hogy fontos a származás nyelve, de egyszerűen nincs energiája arra, hogy ezért tegyen. Hogyan kapcsolódik ez az Inesom Nyelvi Intézethez? Jövőre lesz 20 éves az Inesom Nyelvi Intézet. Készülünk ennek a megünneplésére. Kezdetektől fogva volt a célunk, hogy bármilyen kutatást is végzünk, ennek az eredményét visszaadjuk a közösségnek, és a közösség próbálja meg ezt hasznosítani. Úgyhogy nagyon szeretnénk, ha jövőre egy olyan eseményt tudnánk szervezni, ahol ezekről a tapasztalatokról be tudjunk számolni hasonlóan a közösségnek.
4: Azt lehet tudni, hogy esetleg mikor, vagy ez még képlékeny?
3: Általában mindig novemberben a Magyar Tudomány ünnepe hónap keretében szoktuk ezt megszervezni. Én azt gondolom, hogy most is így lesz.
5: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: A burgellandi írónő Jacqueline Scheiber lesz holnap délelőtt a Mahlzeit Burgelland című élő rádióműsor vendége. Jacqueline Scheiber a Mattersburg nagymartoni járásban nőtt fel, édesanyja magyar, innen a magyar tudása. Ahogy meséli, sok mindent kipróbált, sok utat megtett, amíg oda jutott, ahol most tart.
6: Valamikor a kiadóm felhívott, mert látták, hogy írtam róla, hogy most elkezdtem az úszást, és felhívott, és mondta, hogy nem akarsz egy könyvet az úszásról írni. És akkor nagyon sokat arról gondolkodtam, hogy én mit tudok az úszásról mondani. És amikor úgy elkezdtem gondolkodni, rájöttem, hogy milyen sok dolog van, ami a víz érint, hogy az egy oldalon a történelem az anyukámmal, akiről mindig tudtam, hogy úszott, és hogy az olimpiába is sportos volt, és a másik meg az emlékek a dédmamámról, aki sohasem úszni tudott, és akit mindig így egy kicsit gyerekként kinevettem, vagy nem értettem, hogy ő miért nem tud úszni, és akkor gondolkodtam, hogy a nyaralásaim is, és mit jelentenek nekem, és hogy az milyen fontos. És szerintem a központ meg az, hogy mindig a testről is van szó, és a test, ami nagyon ki van rakva, és az volt nagyon érdekes nekem, és azért gondoltam, hogy egy könyvet az úszásról csak akkor tudom írni, ha egy könyvet a kezdedélyekről írok.
0: Ma este ismét jelentkezik Junior On magazinunk, de vajon miért fontos, hogy legyenek hobbiaink, és a szabadidőnket azzal töltsük, ami igazán feltölt bennünket? A Bécsi Magyar Iskola Egyesületben Kriszta a 9 éves Stein ikrekkel beszélgetett erről. Következzen a Junior On.
7: Stein Stefani vagyok, és 9 éves vagyok.
1: Hogyha vége van a sulinak, akkor a szabadidődben mi az, amit a leginkább szeretsz csinálni? Mik azok a dolgok, amikkel elmegy mondjuk egy délutánod?
7: Ha a barátommal játszok valahol, vagy valakinek megyek egy szülinapra, vagy én hozzá tudok menni, vagy ő hozzám.
1: Van neked valami hobbid?
7: Sok van. A iskolában a hobbim a matek. És ha a barátommal játszok, akkor legtöbbször is a hobbim, hogy együtt vagyunk, és mindig jó barátok maradunk.
1: Te is bemutatkozol nekünk?
8: Stein Corinna vagyok, és 9 éves vagyok.
1: És neked van-e valami hobbid, amit nagyon szeretsz csinálni, és szívesen csinálod?
8: Szeretek úszni, és szeretek a barátommal játszani.
1: Mit szoktatok játszani? Mi a kedvenc játékotok manapság?
8: Szoktunk rajzolni, szoktunk játékot játszani, vagy könyvet olvasni.
1: Oké, hogyha játékot játszatok, az milyen játék?
8: Például olyan játék, ahol vannak egy kockák, és ezeket kell dobni, és akkor vannak ott rajzok fent, és akkor ettől mesét kell próbálni mondani.
0: Ma este ismét jelentkezik Junior On magazinunk, de vajon miért fontos, hogy legyenek hobbiaink? És a elnézést kérek a technika hibáért. Ma este újra jelentkezik a Muzik Mozaik, 20 órától a magyar zenéki a főszerep, 21 órától pedig cseh dallamokkal folytatjuk az estét. A magyar zenei válogatást ezúttal Sebestyén Áron állította össze.
9: Ma este újra 60 percre a magyar nyelv felé fordítjuk a zenei iránytűt, itt a Rádió Burgenlandon. Olyan zenei válogatással készültem ma estére, amelyben változatos stílusok és korszakok is helyet kaptak. 8 órától olyan előadók is felcsendülnek, mint a Carson Coma. A Hungária együttes.

0: vagy épp a V-motorok. De csak várj, míg fel kell majd a nap. De csak várj, míg fel kell majd a nap. Bízom benne, hogy 8 órától újra velünk tartanak. Én várom Önöket.
1: Időjárás.
2: Nézzük, milyen idő vár ránk ma este és holnap Burgenlandban. Ma este és az éjszaka folyamán száraz marad az idő, csak néhány vékony felhő vonul át az égbolton. Éjfél után helyenként köd is kialakulhat, hajnalra 4 és 8 fok közé hűl le a levegő.
3: Holnap csütörtökön a napsütés és a sűrűbb felhők váltják majd egymást, de azért mindenütt számíthatunk néhány napos órára. Észak- és Közép-Burgenlandban lesz a legtöbb esélyünk a napsütésre. A reggeli órákban helyenként még köd nehezíti a látási viszonyokat. Napközben 14 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az északi szél pedig mérsékelt marad.
2: Összességében tehát kellemes, többnyire száraz idő vár ránk. Holnap érdemes lesz kihasználni a napsütéses órákat. Holnaptól pedig már Kriszta várja Önöket a friss hírekkel, de már a búcsúzunk. Az előző percekben a mikrofonoknál Palágyi Zsófiát
3: és Bányi Krisztát hallották. További szép estét, viszont hallásra!

0: Lassan a végére érünk a Muzik Mozaik magyar órájának. Én köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Remélem, akadt a válogatásban olyan dal, amit jó volt újra hallani, és talán olyan is, amit most fedeztek fel. Én most elköszönök, Sebestyén Áront hallották, most utánunk pedig cseh dallamok következnek a német nyelvű híreket követően. További szép estét, és jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.